0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nem lesz államfő Polgár Judit. Az iskola kezdési támogatást tárgyalja ma az országgyűlés. Különleges kiállítás nyílt a Szép Művészetiben. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a Nemzet Egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat. Ma tárgyalja az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Ez szerint gyermekenként 100.000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Pontos határidőre figyelmeztet a NAV, most a reklámok kerültek górcső alá, visszatérítést ad a Temu. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linz Meyer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Reklámozni is csak helyesen lehet. Országos ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádiós és televíziós műsorok, a szabadtéri hirdetések, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Sokaknak utal most a Temu. Hozzáfogtak a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piactér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2003. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni a böngészőket. Sokszor 95%-os áresést is ígértek, de igazolni nem tudták. A visszatérítésről az érintettek a napokban kapnak e-mailt. Több útszakaszt is lezárnak ma estétől a Puskás Aréna környékén. Pitbull ad majd koncertet itt, emiatt változik a közlekedés. A parkolási lehetőségek is korlátozottak lesznek, jobban járnak, ha a tömegközlekedést választják. Ma a napsütés gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön, záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: a kedd az talán már kicsit könnyebb, mint a tegnapi hétfő. Így érezzük? Akkor öröm van, drága jó hallgatók. Remélem nem volt túlságosan megterhelő senkinek a mai nap, és a mögöttünk elterülő éjszaka meg kifejezetten pihentető volt. Szépen lassan azért elkoptatjuk ezt a júliust is, jelentem, tekintettel arra, hogy már 21-e van. Aki még nem volt, menjen szabadságra.
1: Jó?
0: Jó, megbeszéltük. Egyébként pedig hozom majd a rock történeteket, lesz majd Guns N' Roses, Kiss, meg egyébként speciál Ross Stewart is, jó? És persze, boldog névnapot, kedves Daniellák és Dan!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávzárás a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál. Váltakozó irányú forgalom a második kerületben ugyancsak a Szépföldi úton. És továbbra is sávzárás a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét és annak környéke. Mondjak valami mókásat? A föld hideg rekordja a mai naphoz kapcsolódik. 1983. július 21-én mérték a világ eddigi legalacsonyabb természetes hőmérsékletét. Jó, hát nem Londonban, hanem a déli sarkon. Az ott található Vostok kutatóállomáson mértek -89,2°C-fokot. Hát így. Na, most hírek, információk, aztán majd belecsapunk a rock történelembe. És persze, zenélünk. Hírek után Quiet Riot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem lesz államfő Polgár Judit. Az iskola kezdési támogatást tárgyalja ma az országgyűlés. Különleges kiállítás nyílt a szép művészetiben. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat. Ma tárgyalja az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A fehérgólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkürözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Na nézzük ezt a mai napot. Hát 1987-ben e napon jelent meg a rock történelem egyik legnagyobb hatású debütáló albuma, amelyen olyan slágerek szerepeltek, mint a Sweet Child O' Mine, vagy a Welcome to the Jungle. Igen, ez a Guns N' Roses-é volt. 76-ban, kicsit előtte, a Casablanca Records e napon adta ki a legendás The Originals box setet, amely a Kiss első három stúdióalbumát foglalta össze, megalapozva a zenekar globális kultuszát. Egyébként pedig, ahogy említettem már korábban, 72-ben Ross Stewart e napon adja ki a kritikusok által zseniálisnak tartott Never a Dull Moment című szólóalbumát, mint ahogy 81-ben meg Bryan Adams e napon jelentette meg a nemzetközi átterést meghozó második stúdióalbumát, a You Want It, You Got It-ot. Úgyhogy így, sűrű nap volt ez, 103.9 Rock FM, a zenéjünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávzárás a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál. Váltakozó irányú forgalom a második kerületben ugyancsak a Szépföldi úton. És továbbra is sávzárás a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Pontos határidőre figyelmeztet a NAV. Most a reklámok kerültek górcső alá. Visszatérítést ad a Temu. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linz Meyer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Reklámozni is csak helyesen lehet. Országos ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban a rádiós és televíziós műsorok, a szabadtéri hirdetések, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Sokaknak utal most a Temu. Hozzáfogtak a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piactér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2003. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni a böngészőket. Sokszor 95%-os áresést is ígértek, de igazolni nem tudták. A visszatérítésről az érintettek a napokban kapnak e-mailt. Több útszakaszt is lezárnak ma estétől a Puskás Aréna környékén. Pitbull ad majd koncertet itt, emiatt változik a közlekedés. A parkolási lehetőségek is korlátozottak lesznek, jobban járnak, ha a tömegközlekedést választják. Ma a napsütést gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön. Záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Éljenek a Daniellák és a Dánielek. Egyébként ez egy ilyen botrányos nap volt a rock történelemben, na vagy nem sokára erről is, addig viszont még In Excess, Edda, ez meg itt a Metallica.

103.9 Rock FM, szóval botrányos, mert ő például 74. július 21-én a Black Sabbath lett volna a főzenekar az angliai Alexander Palace-ban rendezett rockfesztiválon. Ozzyék azonban az utolsó pillanatban, a fellépés előtt alig egy órával lemondták a koncertet, betegségre hivatkozva, hát valójában szétcsapták magukat. A feldühödött több ezres rocker közönség szétverte a nézőteret, felgyújtotta a berendezést és rátámadta a biztonságiakra. A botrány akkora visszhangot váltott ki, hogy a helyszín vezetősége évekre kitiltotta a bandát az épületből. Aztán Ted Nugent 79-ben a szókimondó amerikai rockgitáros e napon adott el teltházas koncertet Kaliforniában, az Oakland Coliseumban. A koncert nem a színpadi zene, hanem a nézőtéren kialakult káosz miatt maradt emlékezetes. A rendőrség brutális, előre tervezett razziát tartott a rockerek között, több mint 160 embert letartóztattak, kábítószer birtoklás, verekedés és közszemérem sértés miatt. Ted Nugent a színpadról hergelte a tömeget a rendőrök ellen, ami miatt később ő, hát a hatóságok őt is felelősségre vonták. Hát, mondom én. Szép kis nap ez a július 21, 103.9 Rock FM, na zeném!

0: 103.9 Rock FM.
1: Fél nyolc, úgyhogy jönnek is a hírek, meg az információk. Aztán pedig, azt mondtam már, hogy a Nándorfehérvári diadal e napon vette kezdetét 1456-ban. A döntő ütközet Hunyadi János vezetésével az ostromló török haderő ellen. Nem? Hát most mondom. Na, nem sokára pedig mondom, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a születésnaposok, és persze zenélünk. Jön majd az AC/DC.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Sokakat érdekel a közlekedésbiztonság. 140 ezer fiatalnak lesz nagy nap a csütörtök. Rengeteg használt autó cserél gazdát. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, tájékoztatott Vitézy Dávid miniszter. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről mondhatjuk el véleményünket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőíven az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső szágoldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Nagy nap lesz csütörtökön, aznap érkeznek a felvételi SMS-ek, akkor hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így kiderül, kit hova vettek fel. Több városban is pontváró bulit szerveznek majd. A központi pontvárók ezúttal Pécsen és Veszprémben lesznek. Most egyébként rekordmagas, 140 ezer volt az egyetemre, főiskolára jelentkezők száma. Tovább szárnyal a használt autópiac idehaza. Az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ami csaknem 6%-os növekedés tavalyhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak, ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Fesztiválok sora kezdődik a héten. Tegnap rajtolt el és szombatig tart a Babel Sound Fesztivál Budapesten, holnap indul a Regi Camp Lakiteleken, szerdán pedig a Campus Fesztivál Debrecenben és az Utcazene Fesztivál Veszprémben. A Művészetek Völgye csütörtökön kezdődik Kapolcs környékén, ugyanígy az Ozora Fesztivál Dátpusztán. A szakemberek óvatosságot kérnek a bulizóktól, illetve azt, hogy igyanak elegendő vizet és tartsák be a higiénés szabályokat. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön, záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt és boldog születésnapot, kedves maiak! Hát Cat Stevens, születési nevén Steven Demetre Georgiou, egyébként mai nevén Yusuf Islam. A rock és folk történelem egyik legkülönlegesebb és legrejtélyesebb alakja, akinek pályafutása tele van hihetetlen fordulatokkal, drámákkal és különféle kulturális mérföldkövekkel. Londonban született, görög-ciprusi édesapától és svéd édesanyjától származik ő. Eredeti neve azonban hát túlságosan hosszú volt az iparhoz. A művész nevet azért választotta, mert egy barátnője megjegyezte, hogy a szemei pontosan úgy néznek ki, mint egy macskáé. Emellett úgy érezte, a brit közönség imádja az állatneveket a zenében. 1976-ban majdnem megfulladt Malibunál, amikor a tengerben úszott, egy hirtelen erős áramlat besodorta a mélybe, nem tudott kijutni, és amikor már teljesen elhagyta az ereje, felkiáltott: Istenem, ha megmentesz, neked fogok dolgozni. Ekkor egy hatalmas hullám hirtelen visszalökte őt a part felé, és ez egy ilyen spirituális ébredés volt az életében. Nem sokkal később a bátyjától kapott egy koránt, aminek hatására 77-ben áttért az iszlám hitre, és egyébként felvette a Yusuf Islam nevet. Még fiatal tínédzser sztárként 68-ban súlyos tuberkulózist kapott Cat Stevens, ami miatt hónapokig kórházban feküdt, és gyakorlatilag egy évig lábadozott. Ez volt az a kényszerpihenő, ami teljesen megváltoztatta a zenei stílusát. A korábbi pörgős dalok helyett a kórházi ágyon kezdett el kifejezetten introvertált, befelé forduló, mély, akusztikus folk rock dalokat írni. Ekkor született meg a Wide World és a Father and Son is. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, kedves ma születettek, Cat Stevens. No, zenéjünk, utakon kéretik vigyázni, köszönet!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávzárás a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál. Váltakozó irányú forgalom a második kerületben ugyancsak a Szépföldi úton. És továbbra is sávzárás a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Segítséget kaphatnak az egyedülálló szülők. Marad a napos idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat. Ma tárgyalja az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Eszerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
9: A fehérgólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkürözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
8: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, könnyű keddet mindenkinek, nem sokára majd arról, mit művelt Roger Waters 1990-ben. Addig viszont még Dire Straits.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

99 Rock FM, szóval 1990, a dátum, a helyszín Berlin, a főhős pedig Roger Waters, a cím pedig The Wall Live in Berlin. Hát ez egy koncert volt, hihetetlenül monumentális, világszerte 52 országban közvetítették élőben a tévétársaságok. Alig 5 perccel a kezdés után a második dal közben azonban teljesen elszállt a fő áramellátás. Sem a hangfalak, sem a kivetítők nem működtek, hogy mentse a menthetőt, a megdöbbent Roger Waters a színpad közepén néma steptáncba kezdett, miközben a közönség üvöltve bíztatta. A hibát gyorsan elhárították, a tévé közvetítés miatt pedig a koncert végén a stábbal újra felvetették a két megrongálódott dalt, hogy az albumra meg a videóra már hibátlan verziók kerülhessenek rá. Egyébként a koncert helyszíne a Potsdamer Platz egykori úgynevezett halálsávja volt, amely 28 éven át ketté vágta Berlint, mielőtt a hatalmas 170 méter hosszú színpadot és 2500 darab hungarocell téglából álló falat felépíthették volna, a katonaságnak centiről centire át kellett vizsgálnia a területet. A munkálatok során számos fel nem robbant, a második világháborúban használt bombát is találtak, titkos náci bunkert is találtak. Egyébként pedig a műsorban a szovjet hadsereg kórusa és a zenekara is közreműködött. A feszültség a próbákon hágott a tetőfokára, amikor az akkori legnépszerűbb énekesnő, drága jó színed, a Connor egyszerűen nem volt hajlandó próbálni a szovjet katonákkal, mert túl agresszívnek találta a jelenlétüket. Az énekesnő fülhallgatója ráadásul a koncert közben is elromlott, így teljesen kiesett a ritmusból, ami miatt dühösen a stábot szidva rohant le a színpadról a fellépése után. Egyébként Roger Waters nem bízta véletlenre a látványt, valódi, leszerelt, kelet-német katonai helikopterek köröztek a színpad fölött, hatalmas reflektorokkal pásztázta a tömeget. Egyébként hivatalosan körülbelül 200-250 ezer jegyet adtak el a koncert kezdete előtt. A Potsdamer Platz környéke akkora kezelhetetlen embertömeg torlódott fel, hogy a biztonságiak a tragédiát megelőzve teljesen megnyitották a kapukat, bárki ingyen besétálhatott, így a becslések szerint végül jóval több mint 350 ezer, egyes források szerint 500 000 ember nézte végig a történelmi falomlást a helyszínen. Még egyszer, oppá, mondom, 1990. július 21-én. 103.9 Rock FM? Hát így, na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: Fél kilenc és annak környéke, hogy a csírek információk, aztán egy szokatlanul dühös kirohanás története, és persze zenélünk. Jön majd a Red Hot Chili Peppers, meg Bon Jovi-ek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Vállalkozásokhoz szól most a NAV. Reklámokat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Pénzt kaphatunk vissza a Temutól. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linz Meyer Szilviától.
3: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást. 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 000 forintot mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
2: Reklámozni is csak helyesen lehet. Országos ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban a rádiós és televíziós műsorok, a szabadtéri hirdetések, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Sokaknak utal most a Temu. Hozzáfogtak a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piactér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2003. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni a böngészőket. Sokszor 95%-os áresést is ígértek, de igazolni nem tudták. A visszatérítésről az érintettek a napokban kapnak e-mailt. Több útszakaszt is lezárnak ma estétől a Puskás Aréna környékén. Pitbull ad majd koncertet itt, emiatt változik a közlekedés. A parkolási lehetőségek is korlátozottak lesznek, jobban járnak, ha a tömegközlekedést választják. Ma a napsütés gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön. Záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk! Folytatjuk! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel! A mikrofonnál

egyébként, ha már a botrányoknál, meg a dühös kirohanásoknál tartunk, hát van itt egy másik feljegyzés 2003-ból, ez Chris Martin nevéhez fűződik, a mai napig az egyik legemlékezetesebb eset, amikor az egyébként kifejezetten békésnek hit, érzékeny lelkületű rockzenésznél kicsit elszakadt a cérna. 2003. július 20-án délután történt az ausztráliai Byron Bay nevű üdülőváros eldugott nudisták által is kedvelt tengerpartján. Chris Martin éppen a barátnőjével, ugye a hollywoodi szupersztár Gwyneth Paltrowval pihent a helyi zenei fesztivál fellépése előtt. A magánéletére kényes énekes éppen szörfözni próbált, amikor észrevette, hogy egy John Lester nevű szabadúszó ausztrál fotós a dűnék közül folyamatosan követve őket, titokban képeket készített róluk. Kijött a vízből, kérdőre vonta a fotóst, és követelte, hogy törölje a képeket. Miután a férfi ezt megtagadta, és az autójába zárkózott, a Coldplay front emberénél elszakadt a cérna, felkapott egy méretes követ, bevágta a szélvédőt, hogy a paparazzo biztosan ne tudjon utána eredni, módszeresen leeresztette az autó gumiabroncsait is. Na, a rendőrség másnap, július 21-én, ezért a dátum, hivatalosan is eljárás alá vonta és megvádolta a zenészt. A kihallgatás során Martin nyíltan beismerte tettét, úgy fogalmazott, hogy a sajtómunkás folyamatos agresszív zaklatása miatt egyszerűen elveszítette a fejét. Hogy mi lett a sztori vége? Hát novemberben az ausztrál ügyészség minden vádat ejtett Martin ellen, mivel a zenész kifizette az autóban okozott teljes kárt, büntetlen előéletű volt, őszinte megbánást tanúsított, és a bíróság elismerte, hogy a fotós részéről komoly

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávzárás a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál. Váltakozó irányú forgalom a második kerületben ugyancsak a Szépföldi úton. És továbbra is sávzárás a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Sokan mondták el véleményüket a közlekedésbiztonságról. Csütörtökön jönnek ki a ponthatárok. Több fesztivál is rajtol a héten. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, tájékoztatott Vitézy Dávid miniszter. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről mondhatjuk el véleményünket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőíven az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Nagy nap lesz csütörtökön, aznap érkeznek a felvételi SMS-ek, akkor hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így kiderül, kit hova vettek fel. Több városban is pontváró bulit szerveznek majd. A központi pontvárók ezúttal Pécsen és Veszprémben lesznek. Most egyébként rekordmagas, 140 000 volt az egyetemre, főiskolára jelentkezők száma. Tovább szárnyal a használt autópiac idehaza. Az első fél évben több mint 490 000 személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés tavalyhoz képest. Júniusban több mint 85 000 adásvételt regisztráltak, ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Fesztiválok sora kezdődik a héten. Tegnap rajtolt el és szombatig tart a Babel Sound Fesztivál Budapesten. Holnap indul a Regi Camp Lakiteleken, szerdán pedig a Campus Fesztivál Debrecenben és az Utcazene Fesztivál Veszprémben. A Művészetek Völgye csütörtökön kezdődik Kapolcs környékén, ugyanígy az Ozora Fesztivál Dátpusztán. A szakemberek óvatosságot kérnek a bulizóktól, illetve azt, hogy igyanak elegendő vizet és tartsák be a higiénés szabályokat. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat csak ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. A hűvös reggelt követően délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 16 fokig hűl le. Holnap is a maihoz hasonló időben lesz részünk, csütörtökön azonban kisebb melegedés és nagyobb mennyiségű eső jön, záporok, zivatarok, viharok is várhatók a jelenlegi előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kellemes kis keddet kívánok mindenkinek, kedves Daniellák, a kezüket csókoljuk, kedves Danik és Dánielek, hát nagyon boldogot a mai napra. Utakon vigyázzunk! Rögvest Alice Cooper, Tears for Fears, ez meg már a Zizita.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Nem Polgár Judit lesz a köztársasági elnök. Iskola kezdési támogatásról dönt ma az országgyűlés. Esőmentes napos időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A SAK nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépével tegnap óta nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani. A módosítás szerint egyébként októbertől újra megyéknek nevezzük majd a vármegyéket. Létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az országgyűlési képviselők megbízatása pedig csak 12 évig tarthat. Ma tárgyalja az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Ez szerint gyermekenként 100.000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
7: A fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
6: Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Alapvetően napsütéses időnk lesz, ma csak néhol lehetnek gomoly felhők az égen. Egy-egy elszórt esőre, záporra is van esély. A szél sokfelé lehet élénk erős. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 16 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló időnk lesz. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokakat megviselhet. Jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

3-9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, hát ugye a foci VB-nek vége, de itt van nekünk az új szerelem, a Forma 1, ami majd 26-án lesz a nagy futam, ugye a magyarországi, de hát addig azt azért ki tudjuk mi várni, mégpedig a legjobb rock zenékkel, amelyeket nyaralás közben akár online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és ha már nyár, akkor ugye gondoskodunk a napvédelemről, még akkor is, ha felhős az ég, sok vizet iszunk, és hogyha autóval megyünk valahová, akkor semmit és senkit nem hagyunk benne, no meghallgatjuk a legjobbakat, hát nyilvánvalóan a Deep Purple az a legjobbak közé tartozik, hát nem is egy együttesről beszélünk már, hanem egy intézményről, több mint 100 millió eladott album, ugye a Rock and Roll Hall of Fame-ben is ott vannak, úgyhogy hát én azt mondanám, hogy a Deep Purple-nek egészen jól sikerül, és eljönnek hozzánk október 2-án pénteken a Papp László Budapest Sportarénában fognak fellépni, hát addig meg azt gondolom, hogy egy-két dalt meghallgatunk tőlük, nem? Ez a Smoke on the Water.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és a Nickelback-kel folytatjuk, ugye, akiknek a rajongóinak már nem kell sokat várniuk az új zenére, a lemezre. A kanadai rockbanda jelenleg gőzerővel dolgozik a 11. stúdióalbumán, amely Mike Krüger basszusgitáros szerint már az utolsó simításoknál tart. Tavasszal már ízelítőt is adtak a készülő anyagból, márciusban jelent meg vadonatúj Bones for the Crowd című daluk, amely az első előfutára lehet a következő korszaknak. Emellett a Nickelback egy különleges együttműködésben is feltűnt, ugyanis közreműködtek a brit rock csapat a Don Broco új dalában, a Cellophane-ban. Az új lemez a 2022-es Get Rolling folytatása lesz, és a hírek szerint hamarosan érkezhetnek a hivatalos részletek is. A cím a megjelenés

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80

93.9 Rock FM. Na hát, ha vannak dalok, amelyekről akadémiai székfoglalót kellene írni, és választani kellene közülük, akkor a Dire Straits Money for Nothing című dala mindenképpen ilyen. 1985-ben 3 hétig vezette az amerikai slágerlistát, Grammy díjat nyert, a korszak egyik legikonikusabb videóklipje pedig szinte folyamatosan ment az MTV-n, az európai MTV ezzel is kezdődött, tehát ezzel kezdték meg a műsorukat. A dal különlegessége, hogy a nyitányban Sting énekli a legendás I Want My MTV Short, és a dalom annyira hasonlított a Police Don't Stand So Close To Me című számára, hogy Sting végül társszerzőként is szerepel természetesen az albumon. A szöveg egyébként egy valódi beszélgetésből született. Mark Knopfler egy New Yorki műszaki áruházban hallgatta, hogy egy árufeltöltő az MTV-t nézve arról panaszkodik, hogy a rockstárok semmit sem csinálnak, mégis dől hozzájuk a pénz és a siker. Knopfler szinte szó szerint lejegyezte a férfi mondatait, így a dal tulajdonképpen az ő szemszögéből mesél. Jöjjön a rock történelem egyik legikonikusabb klasszikusa, ez a Dire Straits és a Money for Nothing.

Sir.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Iva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt. Hát hölgyeim és uraim, ugye vége van a foci VB-nek, jöhet a Forma 1-es magyar nagydíj, úgyhogy azért van itt mint pezsegni, meg hát ugye nyár van, szabadság van, mit tudom én, hogyha felhős is az ég, akkor is kell napvédelemről gondoskodni, sok vizet inni, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mert az ilyenkor nyáron kötelező online streamen. Esetleg, hogyha valaki elhagyta volna Budapest határait, www.rockradio.hu. És jött az Iron Maiden, hát akiknek nagyon-nagyon sűrű a programjuk, ugye innen kezdték még tavaly Run for Your Lives turnéjukat, mert hogy akkor lettek 50 évesek, és aztán közben május 7-én idén limitált számú vásznon bemutatták a mozik az Iron Maidenről szóló dokumentumfilmet is, az alkotás címe pedig Burning Ambition. Azon kívül pedig bekerültek idén a Rock and Roll Hall of Fame-be. Hát ez egy hosszú futam volt, de mindenki tudja már a részleteket. Sőt, ezt a dalt a Stranger Things című sorozat utolsó évadában felhasználták. Iron Maiden, The Trooper.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na most a Rolling Stones folytatja, akik ugye beígértek állítólag 2026-ra egy európai koncertturnét, hát nem ígértek be. Ezt ők kicsit így cáfolják, kicsit így ilyen tedd ide, tedd oda, egyébként szerintem úgy néha-néha jó ezt így megszellőztetni, aztán utána azt mondani, hogy nem bírjuk már. Hát elhiszem egyébként nekik, mert 80 fölött van mindegyik, de ettől függetlenül július 10-én megérkezett a fájdalom díjunk, amely egy új lemez, és nem más, mint Foreign Tongues a címe. Áprilisban erről már kiadtak egy új kislemezt, Rough and Twisted címmel, amely kizárólag Bakelit lemezen volt elérhető, The Cockroaches név alatt, és az új stúdióalbum munkálatait Andrew Watt producer irányította. Hát szóval így van a Rolling Stones, meg mindig itt vannak, még mindig köztünk vannak, és még mindig új lemezzel jelentkeznek, és még hogyha nem is mutatják be ezt nekünk élőben a színpadon, hát akkor is nagyon-nagyon örülünk minden megmozdulásuknak. Ez a Rolling Stones és a Start Me Up.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és a Third Eye Blind érkezik, akiknek Semi-Charmed Life című dala egyik legnagyobb slágerük, 1997-es bemutatkozó kislemezük, amelyből óriási világsiker lett, az Egyesült Államokban a Billboard lista negyedik helyéig jutott, négyszeres platina lemez lett, és máig a 90-es évek egyik legismertebb alternatív rock himnuszaként tartják számon. Különlegessége, hogy első hallásra egy gondtalan napsütéses nyári slágernek tűnik, valójában azonban sokkal sötétebb történetet mesél. Stephen Jenkins énekes a kristálymet függőségéről, a fiatal felnőttkor bizonytalanságáról és az élet nagy forduló pontjairól írt, miközben szándékosan vidám fülbemászó dallamot komponált, később úgy fogalmazott, hogy sokan egyszerűen egy jókedvű nyári slágerként értették a számot, pedig a szöveg az egészen másról szólt. Hát az is érdekesség, hogy a dal már évekkel a Third Eye Blind megalakulása előtt megszületett, és 5 különböző változat készült el belőle, mire elérte a végleges formáját, de hát megérte rajta ennyit dolgozni, mert óriás sláger lett belőle. Ez a Third Eye Blind és a Semi-Charmed Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyrosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor Gyrosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, hát a 21. napján vagyunk júliusnak, vége van a foci VB-nek, de jön a Forma 1 magyar nagydíj, úgyhogy hát itt azért lehet mintezsegni, meg hát azon is, hogy nyár van, jól érezzük magunkat, szabadság van, na és hogyha valaki dolgozik, akkor jó munkát, ha úton van jó utat, ha otthon bízik, akkor jó pénzt, mindenki vigyázzon magára, igyon sok vizet, és gondoskodjon a napvédelemről, még akkor is, hogyha felhős az ég, senkit és semmit nem hagyunk a kocsiban, hogyha leállítottuk valahová, még akkor sem, ha árnyékban van, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket www.rockradio.hu, akár online streamen is. Alanis Morissette több mint 15 év után, 2025 nyarán visszatért Magyarországra. Az énekesnő 21-én júliusban adott teltházas koncertet, hát pont a mai napon, pont egy éve, igen, a Budapest Parkban, és a koncert középpontjában a legendás 30 éves Jagged Little Pill című albuma állt, hát most is erről jön egy fantasztikus örök darab, ez a You Ought to Know.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, a Cardigans együttes érkezik, akiknek 1998-as Grand Turismo albumának első kislemeze egyik legnagyobb slágerük, a My Favorite Game, a Loveful mellett. A szám több országban is sláger lett, Svédországban a harmadik, Nagy-Britanniában pedig a 14. helyig jutott. A dal egyébként egy zátonyra futott kapcsolatról szól, illetve arról a gyakori hibáról, amikor valaki mindenáron meg akarja változtatni a párját. Nina Persson énekesnő szerint a történet arról szól, hogy sokan megpróbálják megjavítani a másikat, pedig ez legtöbbször nem működik. Érdekesség, hogy a szerzemény eredetileg egy jóval lassabb country rock hangulatú dalnak készült, a producer javaslatára azonban megduplázták a tempóját, és ekkor született meg az a jellegzetes gitártéma, amely végül a dal egyik legnagyobb védjegyévé vált. A My Favorite Game a legendás Gran Turismo 2 videójáték zenéi közé is bekerült, így egy egész generáció számára a PlayStation egyik legemlékezetesebb autóversenyéhez is örökre hozzánőtt. Ez a Cardigans és a My Favorite Game.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a YouTube, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrénjeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Itt a U2 és a With or Without You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki. Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, de már kedden délután, ugye? Úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Vége a foci VB-nek, itt van a Forma 1, magyar nagydíj. Hát ugye vannak itt történések, hát meg nyár van, meg szabadság van, meg mit tudom én, az ember vigyáz magára a napon, napvédelemről gondoskodik, még akkor is, hogyha felhős az ég, iszik sok vizet, és hogyha autóval megy valahova és lelítja senkit és semmit nem hagy benne, no pláne online streamen is hallgathat bennünket, www.rockradio.hu, és érdemes is, mert hogy a Green Day érkezik, akik hivatalosan is bejelentették, hogy készülő vígjáték filmjük, a Nimrod, augusztus 14-én kerül a mozikba. A zenekar a közösségi médiában osztotta meg a hírt, ezt írták, készüljetek, itt az idő felkapaszkodni a megtört álmok sugárútjára. A filmet Lee Kirk rendezi, a főbb szerepekben pedig Mason Thames, Kerr Kaufman, Ryan Fuss és McKenna Grace láthatók. Hát akkor Green Day, Basket.

103.9 Rock FM azt mondja, hogy az Útinform írja, hogy az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. +36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámom. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már itt is van a Midnight Oil, ez a Beds Are Burning.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars-a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimult, mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe show-ra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik, a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatással van rájuk John Five. Na, ugye kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére. Hát akkor jöjjön egy Mötley Crüe dal, nem akármilyen, ez a Same Old Situation.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, hát vége van a foci VB-nek, és itt van a Forma 1 magyar nagydíj, úgyhogy szerintem itt a nyár, mi jól érezzük magunkat, gondoskodunk napvédelemről, iszunk sok vizet, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pézik, akkor jó pihit, és hogyha elhagyta Budapest határait, akkor www.rockradio.hu online streamen mindenképpen kell bennünket hallgatni, és érdemes, mert hogy AC/DC és az egyik legnagyobb klasszikusuk, a Highway to Hell, ők még mindig Power Up turnéjukat bonyolítják, júliusban már elkezdődött, ősszel pedig folytatódik, Észak-Amerikában vannak ők most, és hát aztán majd utána mennek Kanadába is, és most 1979-et írunk, amikor is a Highway to Hell megjelent, amely nem csak az AC/DC egyik legsikeresebb albuma, hanem Bon Scott utolsó stúdióleveze is, ennek a címadó tétele pedig a rock történelem egyik legikonikusabb darabja, ez a Highway to Hell.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93 Rock FM szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, a több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, sokfelé élénk széllökések kísérhetik, majd az északnyugati szelet, a friss reggelt követően délután 23-29 fokot mérhetünk. Na hát akkor ennyi, és meg még Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 FM, hát ennyi volt már a rock délelőtt, a keddi rock délelőtt. Érkezhet a rock délutánon is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön majd Szili és a Rock the Night, én pedig mindenkit várok holnap is nagy-nagy szeretettel, és egy fantasztikus szerdai rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Bon Jovi és a Wanted Dead or Alive.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, és kedden is érvényes, hogy szenteltessék meg a te neved. Iron Maiden az elmúlt percekben, kellemes délutánt kívánok. Klamoncse Krisztián vagyok, és hogyha ezen a héten valaki kellemes időre vágyik, akkor szerintem ez a 27-28 fok némi széllel símogató. Ráadásul mindenféle csapadék nélkül, állítólag a legközelebbi csapadék zóna a fővárosban és vonzás körzetében vasárnap jöhet, dörgéssel, villámlással, de cserébe észrevétlenül egyre magasabb lesz hétvégén a hőmérséklet. Szombatra 28-29, vasárnapra már 30-31, és akkor megint jönnek ezek a túlfűtött nyári napok, kicsit dörög, kicsit villámlik, aztán ki tudja, mi lesz belőle. Itt a Rock FM-en legalább a zenei sorban tudjuk, hogy mi lesz belőle. Elég, hogyha most annyit mondok, Jimi Hendrix!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform legfrissebb információi szerint az M0-ás autóút végpontjánál a Győr felé vezető oldalon az 1-es főúti körforgalom előtt több gépjármű összeütközött, teljes útzárat vezettek be a műszaki mentés és a helyszínelés idejére, a torlódás az M0-ás autóúton jelenleg 2 km hosszú. Budapesten baleset történt a Krisztina körúton, és a következőkre kell figyelni, lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát ezekben a napokban, de augusztus 19-éig biztosan eltart a lezárás. További lezárások vannak a Puskás Aréna környékén, illetve kezdődnek ma 18 óra körül, és 23.30-ig biztosan tartanak. Lezárás van a 9. kerületben a Kinizsi utcában, sávlezárás a 4. kerületben a Váci úton befelé, de ez csak ma 23 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, a Journey szuperkorszaka a 80-as évek elején, és nem csak a 80-as évek elején, fél évtized szuperslágerekkel szinte minden évben, de ráadásul több is. Nagyjából így lehet jellemezni a Journey-t. Voltak ők már a 70-es években is, de aztán változtattak a koncepció, mert hogy a lemezaladások kicsit sem úgy sikerültek, mint ahogy az előző évtizedben tervezték. A 80-as években viszont minden várakozást felülmúltak ilyen és ehhez hasonló slágerek, mint az Open Arms, Don't Stop Believing, és még persze nagyon-nagyon sok minden más, Steve Perry szóló karrieréről nem is beszélve. Maradjunk még a 80-as éveknél. Én mindig szoktam mondani, hogy az Omega szuperkorszaka ez az évtized. Ők maguk ezt az elmúlt években nem egészen így látták. Pedig a Babylon is az egyik legjobb.

103.9 Rock FM. Igaz, hogy ez a 90-es évek elejé Def Leppard, de tudja valaki, hogy mi volt a legelső dal, amit nem is jegyeztek annyira magas pozíciókban, semmilyen magas pozíciókban nem jegyezték, de azért mégis elindította a karriert. 1979-ben a Wasted című dal, és utána még olyan ismeretlen slágerek jöttek, mint a Hello America, ez már 1980-as, aztán a Let It Go 81-ben, vagy a Photograph 1983-ban, na itt sikerült berobbanni a Rock of Ages és a Photograph slágerekkel, a többi már történelem, ahogy szokták mondani. A 90-es évek elejének Def Leppard óriási sikerei a 80-as évek bombasztikus sikereit követően Let's Get Rugged, Make Love Like a Man, Have You Ever Needed Someone So Bad, vagy a Stand Up, Kick Love Into Motion, és hát persze a Two Steps Behind, mert hogy ez mind-mind a 90-es évek eleje, és mind-mind szuper sláger. Klavoncse Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok, útinform legfrissebb, az M0-as autóút végcsomó pontjánál, a Győr felé vezető oldalon az 1-es főúti körforgalom előtt több gépjármű összeütközött, teljes útzárat vezettek be majdnem egy órája a műszaki mentés és a helyszínelés idejére, a torlódás jelenleg az M0-as autóúton folyamatosan 2 kilométeres. Budapesten olyanokra kell figyelni a közlekedésben, hogy lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Lezárások vannak a Puskás Aréna környékén ma 18 és 23.30 között, illetve lezárás van a 9. kerületben is, a Kinizsi utcában. Sávlezárás van a 4. kerületben a Váci úton befelé ma reggel 7 órától, várhatóan 23 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. Jó utat kívánok, most az Edda dalával, nem egyszer.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM a dal címe, ha újra kezdeném. A P-Mobil nagyon sokszor kezdte újra, a 70-es években nem jutottak lemezszerződéshez, aztán valahogy társadalmi nyomásra, közönség nyomásra a 80-as években, sőt, már a 70-es évek végén lehetett egy-két kislemez kiadásáról szó. Magyarországon hivatalosan egyébként nem volt kislemez, így aztán azokat a dalokat sorba-sorba kellett rendezni, ami egyáltalán valamiféle albumra ráfért. Na de ez innentől kezdve már megint csak történelem, hiszen száguldottak az évtizedek, és például a Vasfüggöny lehullásával a 90-es évektől már teljesen más szelek folytak a divatban. Ozzy Osbourne pedig Black Sabbath és a szóló karrier legfényesebb állomásai, a szóló karrierben főleg a 80-as, 90-es években domborított óriásit, és minden idők egyik legjobb balladája örökre ez a dal, Mama, I'm Coming Home.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Lezárások vannak és lesznek a Puskás Aréna környékén ma 18 óra és 23.30 között, és van egy lezárás a 9. kerületben a Kinizsi utcában is. Sávlezárás van a 4. kerületben a Váci úton befelé ma reggeltől 23 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. A fővárosban félpályás lezárás van még a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 12. kerületben a Diósárokban. Sávlezárás van mindkét irányban a 12. kerületben a Krisztina körúton, időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Lezárás még a 13. kerületben a Szent László utcában és a 9. kerületben a Szobieszki János utcában. Egyirányosítás van az 1. kerületben az Attila úton, illetve sávlezárás a Krisztina körúton, és útszűkület van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Mert a 90-es években sem lehetett megúdni őket. Két évtized bombasztikus sikerei után Kiss és a God Give Rock and Roll to You. Ha már a 90-es évek, akkor Michael Bolton előző szerzeményét is vegyük figyelembe, a Forever-t 1990-ben. Klamoncse Krisztián vagyok, ez a keddi rock délután, a ZZ Top már készülődik 17 óra utánra. Nyitódal a Give Me All Your Lovin'.
0: És tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
7: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, nagyon sokan innen számolják a texasi szakállasok diadalmenetét, mert hogy való igaz, hogy előtte is voltak már óriási sikerek, mondjuk a 70-es években a Tash vagy a LaGrange, de semmi sem akkora, mint a 80-as évek durranásai. 1983-ban például a Gimme All Your Lovin', vagyis pont ez, amit hallgattunk, és aztán a Sharp Dressed Man, és aztán a Legs, vagy a Sleeping Bag, a Stages, a Rough Boy, ez utóbbiról ugye rengeteget beszéltem az elmúlt hetekben, mert pont most van a 40. évfordulója, és a Rough Boy, vagyis a kemény fickó mégis gyengébben szerepelt az Afterburner albumról, mert ugye 1985-ben jelenik meg, és ugye tartalmaz olyan dalokat, mint a Sleeping Bag vagy a Stages, de ezek mind-mind nagyobb sikerek lettek, főleg a rocklistákon, miközben a Rough Boy inkább mérsékeltebb, de a rajongók meg azt mondták rá, hogy minden idők egyik legszebb és legjobb rock balladája, ahogy a vokál oda van téve, ahogy a gitárszóló, gitárriffek oda vannak téve, szóval a ZZ Topról azért nagyon-nagyon sokáig lehetne még beszélni, ennél jóval többet, mint amit néha-néha megengedek magamnak. Itt a Rock FM-en kellemes délután kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok. A legfrissebb budapesti információk, hogy lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát ezekben a napokban, de a lezárás augusztus 19-éig eltart. Ma lezárások vannak a Puskás Aréna környékén 18 óra és 23:30 között, de már lehet, hogy ebben az órában is előkészületek vannak a lezárásokkal kapcsolatban. Lezárás van a 9. kerületben a Kinizsi utcában, és sávlezárás a mai napon a 4. kerületben a Váci úton befelé egész nap, valamikor 23 óra körül feloldják. És folytatódik a hétköznapi lezárás is a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, ne legyünk telhetetlenek Billy Idol-lal kapcsolatban. Még a mesterséges intelligencia is azt írja, hogy Billy Idol-nak nincs budapesti koncertje a 2026-os turnéjának jelenlegi állása szerint. Az énekes nyári It's a Nice Day to Tour Again nevű koncertsorozata Észak-Amerikára, köztük egy Las Vegas-i rezidenciára fókuszál. Legutóbb 2025. július 8-án lépett fel a Budapest Parkban. Tényleg ne legyünk telhetetlenek, bár szerintem minden évben jöhetne, mindig teltházas koncertje lenne, és van mit játszani a 80-as évek legelső évétől, egészen pontosan 1981-től kezdődően. Egyébként is abban az évtizedben domborította a legnagyobbat a szószoros értelmében a szuperslágerekkel. Zenei folytatás most a keddi rock délutánban, Szekeres Tamás, és az a Dacho, a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Lezárások vannak és lesznek a Puskás Aréna környékén ma 18 óra és 23.30 között, és van egy lezárás a 9. kerületben a Kinizsi utcában is. Sávlezárás van a 4. kerületben a Váci úton befelé ma reggeltől 23 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. A fővárosban félpályás lezárás van még a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 12. kerületben a Diósárokban. Sávlezárás van mindkét irányban a 12. kerületben a Krisztina körúton, időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Lezárás még a 13. kerületben a Szent László utcában és a 9. kerületben a Szobieszki János utcában. Egyirányosítás van az első kerületben az Attila úton, illetve sávlezárás a Krisztina körúton, és útszűkület van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, bármilyen furán hangzik, sarkvidéki légkörnek köszönhetően ilyen ez a hét a júliusi nyárban, vagyis maximum 27-28 fokokkal, néha több a felhő, mint a napsütés, de a kellemes langyos meleget szinte semmi sem befolyásolja. Csütörtökön jöhet egy újabb hidegfront, ami megint csak azt eredményezi, hogy pénteken 27 foknál nem lehet több. A hajnali hőmérsékletek napindításnak 17-19 kezdetben, és aztán a csütörtöki hidegfrontnak köszönhetően hétvégére, péntekre, szombatra, vasárnapra 15-16-18. De aztán ahogy elmegy a hideg front hatása, a péntek, szombat, vasárnap észrevétlenül melegszik, kezdetben 27 fokról 28-ra, aztán 28-ról már 31-re, de vasárnap meg dörgéssel, villámlással csapadék is jöhet, befolyásolva a következő hét időjárását, de az meg kánikulai lesz, nyári záporok ide vagy oda. Addig pedig kellemes langyos, néha-néha meleg idő, pici széllel szinte minden nap.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, elmegyünk egy buliba Bánatunkban, és ott meglátunk hátulról egy dögös szőkét. Majd amikor meg megfordul, akkor nem csak, hogy kiderül róla, hogy férfi hosszú hajjal, hanem még az egyik társ zenekarnak is az egyik zenésze. Tehát még ismerem is. Ha akarom, ha nem. És ez egy megtörtént eset, Steven Tyler és az Aerosmith most Jude, Looks Like a Lady.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Lezárások vannak és lesznek a Puskás Aréna környékén ma 18 óra és 23.30 között, és van egy lezárás a 9. kerületben a Kinizsi utcában is. Sávlezárás van a 4. kerületben a Váci úton befelé ma reggeltől 23 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. A fővárosban félpályás lezárás van még a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 12. kerületben a Diósárokban. Sávlezárás van mindkét irányban a 12. kerületben a Krisztina körúton, időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Lezárás még a 13. kerületben a Szent László utcában és a 9. kerületben a Szobieszki János utcában. Egyirányosítás van az első kerületben az Attila úton, illetve sávlezárás a Krisztina körúton, és útszűkület van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát augusztus 19-éig. Lezárások vannak és lesznek a Puskás Aréna környékén ma 18 óra és 23.30 között, és van egy lezárás a 9. kerületben a Kinizsi utcában is. Sávlezárás van a 4. kerületben a Váci úton befelé ma reggeltől 23 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. A fővárosban félpályás lezárás van még a 22. kerületben a Szabadkai utcában és a 12. kerületben a Diósárokban. Sávlezárás van mindkét irányban a 12. kerületben a Krisztina körúton, időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Lezárás még a 13. kerületben a Szent László utcában és a 9. kerületben a Szobieszki János utcában. Egyirányúsítás van az 1. kerületben az Attila úton, illetve sávlezárás a Krisztina körúton, és útszűkület van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

90.9 Rock FM, bármilyen furán hangzik, sarkvidéki légkörnek köszönhetően ilyen ez a hét a júliusi nyárban, vagyis maximum 27-28 fokokkal, néha több a felhő, mint a napsütés, de a kellemes langyos meleget szinte semmi sem befolyásolja. Csütörtökön jöhet egy újabb hidegfront, ami megint csak azt eredményezi, hogy pénteken 27 foknál nem lehet több. A hajnali hőmérsékletek napindításnak 17-19 kezdetben, és aztán a csütörtöki hidegfrontnak köszönhetően hétvégére, péntekre, szombatra, vasárnapra 15-16-18. De aztán ahogy elmegy a hidegfront hatása, a péntek, szombat, vasárnap észrevétlenül melegszik, kezdetben 27 fokról 28-ra, aztán 28-ról már 31-re, de vasárnap meg dörgéssel, villámlással csapadék is jöhet, befolyásolva a következő hét időjárását, de az meg kánikulai lesz. Nyári záporok ide vagy oda. Addig pedig kellemes langyos, néha-néha meleg idő, pici széllel szinte minden nap.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, ők a Skid Row, a dal címe I Remember You, emlékszem rád. Hát remélem, hogy rám is, mert hogy szerdán újra van rock délután, sőt, csütörtökön is és pénteken is minden egyes alkalommal 3-tól 8-ig, hétvégén pedig ezen a héten is folytatódik a 80-as évek szupersorozat a Rock Lexikonban. A következő évszám már 1987 lesz. Na de a következő napokban erről még úgyis beszélek. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Most 8 órától Kűri Szili a műsorvezető. Mindjárt kezdődik a Rock the Night.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torkaszakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Beindul a Rock the Night! Kalandra fül!

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili, és nagy szeretettel köszöntök minden kedves Rock FM hallgatót, akinek a rock zene csörgedezik az ereiben, és minden turistát. Ma július 21-e van, az év 202. napja, és még 163 nap van hátra. Ma Dániel napja van, ami héber eredetű név, a jelentése pedig Isten a bírán. Dániel a Biblia egyik legismertebb prófétája. Oroszlánverembe zárták, de hite megmentette. A névnapjainkban újra népszerű lett, egyébként a 80-as években kezdődött a Dániel népszerűsége, most valahogy visszatért ismételten, nem csak nálunk, hanem például az Egyesült Államokban is a top 20-as névlistában benne van. Ha van Dániel a környezetedben, akkor ma biztosan számít a köszöntésedre. Ismert Dánielek, például Dániel elvtárs, Benkő Dániel, akit én nagyon bírtam, vagy a Grillus Dániel, őt is nagyon szeretjük. Az Isten éltessen minden Dánielt, Magos Dánielt is Ongáról.

103.9 Rock FM. Szerintem a földkerekség legnagyobb komédiásáról fogok most beszélni nektek, mert hogy ma ünnepelni 74. születésnapját Robin Williams 1951. július 21-én született, a színészet egyik legnagyobb kaméleonja, aki a könnyed vígjátékoktól a drámai szerepekig mindenben zseniális volt. A Holdköltők társasága, a Good Will Hunting vagy az Ébredések mind bizonyítják, hogy a humor mögött mennyi mélység rejtőzött. Halála abszolút mértékben sokkolta a világot, de az öröksége örök maradt. Ő volt az, aki a nevetést és a könnyeket egyszerre tudta odaadni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM van, még ma született bárányunk, mégpedig Cat Stevens, azaz Yusuf Islam. 1948. július 21-én született Londonban, és olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Wild World, vagy a Father and Son, vagy a Morning Has Broken. A 70-es évek végén felhagyott a popzenével, és áttért az iszlám vallásra, de az utóbbi években visszatért a színpadra. Hol ide? Hol oda? Gyere már vissza! Jó, megyek, jövök, én hol vagyok? Hát most éppen itt. Zenéje még ma is hidat képez generációk és kultúrák között, igazi békeharcos a rock színpadán.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM. Hát tudtátok, hogy az Omega együttes dala Japánban is állítólag sláger lett? Bár ugye, hát ugye messziről jött ember, azt mondta, amit akar. De hát kevés magyar rockzenekar mondhatja el magáról, hogy világslágert írt. Az Omega szerintem ennek pont a sarkán volt ennek a dolognak. Igazából az néhány lépcsőfok hiányzott volna a totális világslágerhez. Na mindegy. Szóval az Omega Gyöngyhajú lány című dala a 70-es években Japánban is toplistás volt. A Queen gitárosa Brian May is elismeréssel beszélt a dalról, a Scorpions pedig ugye feldolgozta, ez is bizonyítja, hogy a magyar zene nem csak határokon belül lehet időtálló és egyetemes.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A

103.9 Rock FM, gyerekek, hát Tele Rede a hidrogénbomba atya is, ugye magyar volt, ezt mint tudjuk, és hát budapesti születésű fizikus 1908. január 15-én született, de a munkássága ma is világszintű hivatkozási alap. Az USA-ban végzett kutatásai során kulcs szerepet játszott a hidrogénbomba fejlesztésében, de a nukleáris energia békés felhasználásának is lelkes híve volt. Bár megosztó figura volt, nevét a NASA és több amerikai egyetem is őrzi. Egyike a híres magyar marslakóknak, akik forradalmasították a tudományt.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy ma van a világ egyik legnagyobb technológiai áttörésének az évfordulója, ugyanis 1969. július 21-én Neil Armstrong elsőként lépett a Holdra. A történelmi mondat ugye kis lépés az embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek, azóta is idézett klasszikus. Az Apollo 11 küldetése nem csak technikai csúcs teljesítmény volt, hanem egy korszak szimbóluma, a remény és a kíváncsiság diadala. És ne feledjük el, hogy ugye nem csak Neil Armstrong volt mindig minden róla szól, hanem Buzz Aldrin pár másodperccel lemaradva szintén megtette ugyanazt az űrsétát.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, tele vagyunk születésnapossal a mai napon, mert hogy Ernest Hemingway születésnapja is ma van, 1899-ben született. Az amerikai irodalom egyik legnagyobb és legmarkánsabb alakja volt ő, Nobelis Pulitzer-díjas író, akinek stílusa letisztult, tömör és mégis drámai. Az öreg halász és a tenger, vagy Akiért a harang szól, vagy Búcsú a fegyverektől, mind olyan művek, amelyek évtizedekkel később is aktuálisak. Hemingway élete tele volt kalanddal, háborúval, szerelmekkel és tragédiákkal. Akár egy regény.

1039 Rock FM, egy kicsit beszéljünk Puskás Öcsi bácsiról, mert hogy ugye ő a spanyol Real Madridban lett világsztár. Sokan csak a magyar válogatottban nyújtott teljesítményére emlékeznek, de Puskás karrierje a diszidálás után csillogott. Rettenetesen fényesen csillogott. Megjárta a hadak útját, többek között Kubala segített neki, aki korábban már diszidált, és ő adott neki pénzt azokban az időszakokban, amikor ugye még tiltás alatt volt a pályája. A Real Madridban több mint 240 gólt rúgott Puskás Ferenc, és 3 meggyőzelem részese volt. A FIFA 2009 óta évente kiosztja a Puskás díjat a legszebb gólszerzőjének. Ezzel örök időkre bevéste magát a világ futball történetébe.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, na hát képzeljétek el, hogy a Nirvana Nevermind című albuma majdnem el sem készült. A kiadó eredetileg nem hitt a projektben, és csak minimális költségvetést adott Kurt Cobainéknek. A banda garázs körülmények között rögzítette az anyagot, a legendás Smells Like Teen Spirit pedig csak hónapokkal később kezdte el letarolni a slágerlistákat. Mára mégis az egyik legikonikusabb rockalbumként tartják számon, ami új korszakot nyitott a zene történetében. A grunge forradalma megtörtént, és mindezt a Nirvánának köszönhetjük.

103.9 Rock FM. Jön egy kis egészség, mert hogy Haruki Murakami, a világhírű japán író, futással őrzi meg a mentális és fizikai egészségét. Murakami nem csak regényeiről híres, mint a Norvég erdő vagy a Kafka a tengerparton, hanem arról is, hogy minden reggel hosszú távokat fut, és már több maratont is teljesített. Szerinte a futás olyan, mint az írás, kitartás, rendszeresség és belső fegyelem kell hozzá. Azt vallja, hogy a fizikai aktivitás segíti a kreatív gondolkodást, és kiegyensúlyozottá tesz. Murakami példája remek bizonyítéka annak, hogy a szellemi és testi egészség kéz a kézben jár. És nem árt, hogyha mi is beiktatunk egy-egy hosszabb sétát vagy futást a napi rohanás után.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

0: 103.9 Rock FM.
1: Shut up!

93.9 Rock FM.